0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 20-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u našu dvosatnu blagdansku emisiju posvećenu Danu Svetog Stjepana, utemeljitelja Mađarske države i blagdanu Novoga Kruga. Podsjetit ćemo se povijesti i značenja ovog blagdana, predstaviti događanja na središnjoj proslavi u Budimpešti, te govoriti o životu i nasljeđu kraja Svetoga Stjepana. Osvrnut ćemo se i na nekadašnji način pripremanja kruha, ovogodišnju dužijancu u Subotici, te ćemo se uz prilog iz našeg arhiva prisjetiti Dana kruha u Hošigu u Budimpešti. Donosimo i pregled proslava u hrvatskim naseljima u Mađarskoj, kao i najavu sadržaja najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Sve ćemo popratiti prigodno odabranom glazbom, a blagdansku emisiju 20. kolovoza realiziraju novinarke Renata Mlatinac i Branka Pavić-Blažetin. Urednik i voditelj emisije je Andrija Pavleković, dok s tonskim stolom Norbert Aut upravlja. Ostanite s nama.

0: A Deszki szerb templom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Staratorina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görög-keleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödött szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött 6 elemes, 2 hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

0: A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Tisztesség, alázatos munka, egymás megbecsülése és a család szeretete. Ezeket az értékeket képviseli Baranyi Géza, aki évtizedek óta az építőiparban tevékenykedik, és párja Irén, aki egy kisbolt vezetése mellett férjével azon fáradozik, hogy az őseiktől örökölt úton haladjanak tovább a gyerekeik és az unokáik is. Mai adásunkban a Baranyi család történetét ismerhetik meg.
3: De most ugye a szülőfaludban, Vanyarc központjában vagyunk, ezen a részen nőttél fel.
4: Igen.
3: Milyen volt itt a gyerekkorod?
4: Nagyon jó, gondtalan.
2: Emlékezik Baranyi Géza kőműves mester.
4: És jó volt itt.
3: Mennyien voltatok a családban?
4: Hát két lánytestvérem van, a szomszédfaluban laknak.
3: Édesapád, édesanyád mivel foglalkozott?
4: Édesapám az kőműves volt, aztán kisiparos lett. Édesanyám a TS-ben volt 28 évig növénytermesztésben. Dolgozott.
3: Gyerekként már jártál velük dolgozni?
4: Persze, mezőgazdaságban is jártam. Nyári szünetben mentünk lovat vezetni. Büszkékedem avval, hogy iparos dinasztiának a tagja vagyok. Apai anyjágon is építiparral foglalkoztak, és ezek tanult kőművesek voltak, és a környéken nagyon sok házat építettek, ami mindig megvannak.
3: Kedves Noémi, itt a vanyarci kőműves családok, dinasztiák, azért kőfaragók is voltak. Mitől voltak itt különlegesek?
5: Vicces, de én a vanyarci cigány kőművesektől tanultam, hogy miért jó a Pitagórasz tétel.
2: Mondja dr. Lukács Noémi, egyetemi tanár.
5: Ugye a Pitagórasz tételt mi nagyon jól levezetjük, jól gyököt vonunk, de ők magyarázták el nekem, hogy ez arra kell, hogy a derékszöget pontosan ki tudják tűzni. Úgyhogy például, amikor ezt az épületet kitűzték, akkor a Pitagórasz tétel alapján tűztük ki a sarkokat. Gézának megvan ez a...

0: második évfolyamba komolyabban vettem a dolgot.
1: De ugye a szüleid azért mindig szigorúan fogta gondolni, hogy dolgozni mindig kellett.
0: Így van. Sőt, az édesapám egy fanatikus ember volt, mert akkor nem péntekig tartott a munkaidő, hanem még vasárnap is mentünk dolgozni, és ebből nem engedett. Hogyha éjszaka jöttem haza, akkor reggel ugyanúgy kellett folytatni, mint egyébként.
1: Mennyi cigány jött akkor itt településen?
0: Hát ilyen 4-500.
1: Mennyi kőműves volt akkor a településen?
0: Akkor volt, pontosan tudom, 53 cigány kőműves volt, és 80-as évek elején ilyen 10-11 iparos volt. Ebből kőműves mesterként volt három, a nagybátyám, egy másik roma ember és én. Szóval akkor volt rangja is, beszélte a dolognak.
1: És akkor ezek mozgatták a települést, adtak munkát a cigány embereknek.
0: Igen, sok embert foglalkoztattak, de akkor azért másabb volt a építőipari lehetőség, szóval azért most modern a világban, szóval akkor még a hagyományos családházak
1: mentek volt.
0: Így van, így van.
1: Ugye ebben a családi házban nőttél fel, amit van mellettünk.
0: Igen.
1: Milyen emlékek kavarognak most benned? Meg volt mindenetek, ami kellett abban az időben?
0: Hát a jó mód azért nem volt, de nem éreztünk semmi hiányt, de a kitartó, következetes munka az meghozta azért a gyümölcsét, hogy úgy nevelkedtünk, sőt a gyerekeimet is úgy nevelem, két lányom van, akik tudják, hogy mit kell tenniük, szóval ingyen semmi nincs.

0: Én szóval akkor ezt látom volna még neked.
1: Igen.
0: Na figyelj, de most az Attila, hogy csinálják a fúrásokat, tudom, amit megbeszéltünk.
1: Igen.
0: És az a lényeg, hogy mielőtt hozzák az injektálószert, mondtam nekik, hogy fúrják meg még egyszer, meg kell fúrni, és akkor mikor megfúrták, akkor utána jön a porció, kiporciózok, és akkor úgy jön be az injektáló anyag. Ezeket a makolacsíkokat ugye betonozás előtt, akkor meg kéne előre csinálni, hogy egy lencsésbe tegyen.
1: Így van. És a új rétegrendről kaptál tervet biztos.
0: Igen.
1: És a új rétegrend szerint meg fog változni a konstrukció, de ha a vakolat úgy kívánja, akkor a 3 centibe el fognak menni a gépészeti dolgok, úgyhogy akkor ez lenne a legsürgősebb dolog, hogy tudjunk menni előre.
2: Összeszámoltad már, körülbelül mennyi ilyen ház felújításra vagy építésére vettél részt?
1: Hát még nem csináltam mérleget, mert ha nyugdíjba megyek, akkor esetleg csinálunk egy összegző, de nem.
2: De nem csak családi házakat, hanem komoly templomok felújítását koordináltad.
1: Igen, hát műemlékekkel is foglalkoztunk a 80-as években. Vácon a püspöki palota környéken a templomok felújítása és a feladatunk volt, és vannak olyan stílusú, barokk stílusú épületek, kastélyok, amiknek a felújítását végeztük valamikor, még édesapám is élt.
2: Ugye itt jó részt cigány emberekkel dolgoztak együtt.
1: Igen.
2: Mennyi helyen dolgoztok most?
1: Hát most 3 helyen.
2: Akkor folyamatosan úton vagy?
1: Igen. Egyeztetés, megbeszélések, műszakélnőr, tervező, ezekkel az emberekkel kell a kapcsolatot tartani. Jó a csapat, úgy érzem, hogy bármikor megfelelünk bárhol, és ez egy erőt ad mindenféleképpen.
2: De elfogadja mindenki a te tudásodat, vagy amit mondasz egy építkezésen?
1: Hát eddig életemben igen, mert problémamentesen mentek a dolgok, nem volt soha minőséggel, nem voltak problémák.
0: Most jelen pillanatban Szirákon vagyunk, ez egy közösségi ház, aminek a neve Kemence Közösségi Ház.
3: Mondja Farkas Zsolt, építési menedzser.
0: Különböző funkciókat látnak el itt az egyesület részéről, és ennek a közösségi háznak látjátok, a teljes felújítását végezzük. A teljes tetőszerkezetet fel kellett újítani, külső homlokzatot, belül jóformán csak a főfalak maradnak.
2: Valószínűleg Gézaba, mi az, amit ő pluszba hozzátesz, vagy tud-e, amiért így elfogadják cigány emberként?
0: Géza bácsinak a nagy szakmai múltját. A Géza bácsi ugye, amit mesél nekem, és ugye, amit én is tudok, ugye Dunakeszin véleményem szerint közel 40-50 családi házat épít.

épített fel, valamit szerkezet készen épített, de túlnyúl többségét régebben kulcsakészen. Ő egy nagyon-nagyon nagy kőműves szakember, kőműves mester, ami abban az időben véleményem szerint, most már közel 60 éves lesz a Géza bácsi, abban az időben nagyon-nagyon nagy elismerés kapott ezért, hogy ugye ilyen iskolát tudott végezni. Ő szakmai tudása hatalmas, hogy előnyt ad nekünk, fiatalabb generációknak, hogy mit hogyan kell csinálni, mert ugye ő ebben a szakákban töltött el ugye most már több mint 40 évet.

0: Géza, itt azért Szirákon nagyon sok mindent csináltál, dolgoztál. Mondod, piasztér, középületek.
1: Hát ezt az épületet is csináltuk 98-ban egy német tulajdonosnak. Ez egy 100 000 parasztháznak indult. Itt volt egy értéktelen régi ház, az el lett bontva, és ebből ugyanilyet kellett, vagyis hasonlót kellett építeni. Hát ez 98-ban volt, és azóta is még áll az épület, és még szerintem sokáig.
0: Tulajdonképpen egy új épület, csak régi stílusban kellett megépítened.
1: Így van, ugyanabban a stílusban, mint a 100 000 parasztházakat építették, tornáccal, és maga a fafödémmel.
0: Azért ez kihívás volt neked is.
1: Igen, ez nagyon szép feladat volt.
0: De a templom felújításban is részt vettél.
1: Ennek a templomnak a felújítását, igen, ugyanabban az 98-ban újítottuk fel. Megelőzte egy dolog, mert egy magyar vállalkozó volt, aki megtévesztette az egyházat, és őt elküldték, és én kerültem ide be a képbe, hogy akkor ezt én csinálom annak a homlokzatát. De még mindig szép.
0: De azért ilyenkor, amikor visszajössz, még mindig így büszkeséggel tölte, hogy jó, szépet alkottál.
1: Jó érzés, amiatt is, mert általában úgy szoktam a végén elbúcsúzni, készfogás, és az, amikor visszaköszön, hogy még mindig jó néz ki az épület, már mióta áll, és szóval nincs kudarc, mert nem kell szégyelni, amit elvégeztünk. És ezért van ez a folytonosság, hogy azért megkeresnek, és én már általában ezeket a munkákat a fiatalabbakra bízom, és csinálják ők.
0: Tehát egy alkotó ember vagy.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy kicsit nem nagyítom fel a dolgot, mert akkor azt hiszik, hogy öntelt, beképzelt. Nem, hát igen, ez a rendje.

0: Mennyire fontos, hogy legyen egy biztos háttér, egy jó feleség a családban?
1: A legfontosabb. A sikernek a legfontosabb része az, hogy biztonságban legyen a háttér, és én fiatalon mindig azt mondtam, hogy nekem majd ez lesz a szerepe.
0: És ugye a párod itt dolgozik ebben az üzletben.
1: Igen, ebben az élelmiszerboltban.
0: Menjünk be, akkor nézzük meg, hogy éppen mit csinál. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm! Mióta vagytok ti házasok?
1: 36 éve.
0: Jól emlékszik ez a fiatal ember, hogy 36 éve házasok?
2: Jó, jó, igen.
0: És az üzlet mióta működik?
2: 99-től.
0: Ugye ön vezeti ezt az egészet. Ez családi kis vállalkozás?
2: Hát ennek indult, most már egyedül.
3: Mondja Baranyi Gézáné Irén.
2: Mert a gyerekek kirepültek. Két gyerek van, két unoka van. Hetente kétszer vigyázok a kisfiúra, mert a lányom délután dolgozni megy, mert én 6-tól 11-ig vagyok nyitva, délután már nem vagyok.
0: Kisebb lány az meg Pesten él, ha jól tudom.
2: Igen, ő a Dallas étteremben van 6 éve felszolgáló.
0: Szülei nem ellenezték, hogy kit választottál?
1: Nem volt ebből semmi
0: probléma. Hát akkor helybe is verték itt egymást.
2: Engem akartak a szülei, igen.
1: Persze, egy ügyes
2: lány. Nem, amikor óvodába jártam, már akkor mondta anyuja, mert ott volt az óvoda mellett, ott laktak, és azt mondta, hogy én leszek a menyecskéje, és mondtam, hogy soha. És tényleg menyecske. Igen, mindig mondtak, hogy én leszek a menyecske.
1: De sok munkával lehet előre lépni. Mert mint roma származású embernek is van egy olyan véleményem, hogy a szépet azt mindenki tudja, mindenki szereti is, és ha van lehetősége, a romák is meg tudják valósítani az álmaikat.

0: Panélni akar.
1: Igen,
0: most elszállítás?
1: Igen, igen, és itt a nyakamnál egy picit még.
0: Jó, jó, akkor köszönöm szépen.
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Adrián, ugye most gyesen vagy a picivel még, ilyenkor a ismerősöknek azért elválod, hogy a haját picit megigazítod.
0: Igen, a régi kedves vendégeimnek néhánynak, hát ahogy belefér persze az időmbe, mert azért egy csibész kisfiú vagyok éppen gyesen, úgyhogy nehéz.
3: Mondja Filcsikné Baranyi Adrián.
0: Igen, inkább még vele kihasználom ezt az időt, és vele vagyok otthon.
2: Azért Panni néni már az életed jó részét ismeri.
0: Így van, Panni néni az általános iskolás alsós tanítónénim, úgyhogy végigkísérte egész felnőtt koromig az életemet.
1: Azért sikeres szerintem az ő élete, meg az egész családnak az életvitele, mert egy irányba húznak.
3: Mondja Vravuska Józsefné pedagógus.
1: Tehát nekem is azért volt jó, mert a szülők, az Adri meg én egy irányba húztunk, tehát úgy nem lehet eredményt elérni, hogy ahányan vagyunk, annyi félét akarunk. És Adrián nagyon tehetséget, először is nagyon jó tanuló volt, nagyon tehetséges volt a vers prózamondásba, hozzám járt zongorázni, tanulni, és az összes létező verseny, amit meg lehetett pályázni, oda én elvittem. És mindig úgy néztek rá, mint a csodabogárra. Mert hát ugye kicsi is volt, aprócska is volt, vékony is volt, és leült a zongorához, alig látszott ki.
4: Csodabogár!
1: És akkor, igen, anya egy csodabogár. A felső kollégák is mondták 8. osztályba Adrinak, hogy Adrika, neked gimnáziumba kell menni, és itt volt egy kicsi különbözőség gondolkodásban, hogy a szülők is, és Adrián is, hogy ő fodrász szeretne lenni.
0: Mert ez volt az álom.
2: Hogy még hiányzik valami.
0: Igen, igen. És akkor a középiskolás tanáraim is támogattak, hogy biztattak, hogy jelentkezzek, és akkor jelentkeztem az Eszterházy Károly főiskolára, kommunikációs szakra, sajnos nem vettek fel.
1: Ismét ugye a szülők kérték, hogy segítsek. Hárman mentünk Egerbe a főiskolára, ahol igaziból szeptember 2. hete volt, vagy 3. hete, tehát már elkezdődött az oktatás, de valahogy sikerült meggyőznem a oktatási osztályon levő hölgyet, hogy én egy olyan tanítványt hoztam, hogy őt mindenképpen most kell, hogy fölvegyék. Gyorsan fölrohantunk, szabályosan belüktem a terembe, visszamentem az oktatási osztályra, ahol a hölgy mondta, hogy délután 2-ig meg kell írni az önéletrajzát, meg egyéb, tehát a lakhatását meg kell oldani.
0: De ezt el kell mondani, hogy egyébként ez az a szak, amire jelentkeztünk, ez pedagógiai asszisztens, és gyógypedagógiai asszisztens, kettő indult, fél év folyam volt egy szakma, és Panni nénire támaszkodhattam egészen a végéig, mert segített, mint pedagógus.
2: Azért nem csak OK-s, hanem a főiskolát is elvégezted.
0: Igen, ezután a tanfolyam után jelentkeztem intézményi kommunikátor szakra, és igen, elvégeztem.
2: De mellett még tanítasz is.
0: Igen, az első gyermekem születése után, Flóra, hogy megszületett, a gyes után a Vanyarci Általános Iskolába, mint pedagógiai asszisztens segítettem a tanítók munkáját. Ott voltam, aztán jött Máté, és akkor most vele vagyok gyesen, de Bercelen, a Széchenyi István Általános Iskolában, mint pedagógiai asszisztens vagy közösségi személy, egy tanodaprogram keretében dolgozok hetente 2-szer délután.
2: Adrián, ugye apukád sikeres építészési vállalkozó, anyud élelmiszerüzletet vezet. Igen. Mennyire fontosak ők, vagy fontosak voltak, hogy ide elérjetek gyerekként?
0: Hát természetesen azért az alap az anya és az apa, főleg apa, mert ahogy a fodrászüzlet is itt van, ahogy én elkezdtem a fodrásziskolát, az apu volt az, aki egy fodrászüzletet csinált rögtön, hogy én itt dolgozzak, és itt gyakorlatizzak.
2: Akkor mindenbe biztatott.
0: Így van. Ha én elkezdtem zongorát tanulni, akkor a zongora meg volt véve, és akkor, hogy tudjak gyakorolni. Szóval semmiben nem szenvedtem hiányt, én sem, és húgom sem.
2: Detti, te mikor repültél ki a családi fészekből?
5: 10 éve, pont 10 éve lesz májusban.
2: ugye apa meg anya ez egy példakép előttetek. Mi volt ez esetleg, amit tőlük hoztál otthonról, amit itt hasznosítani tudtál?
4: 6 éve dolgozom már a Dallas étteremben, és 20 emberrel dolgozok együtt.
3: Mondja Baranyi Bernadett.
4: De egyik szülő sem olyan, mint az én szüleim, és lehet, hogy mondjuk régen így azt mondtam volna, hogy jaj, elegem van a szüleimből, hogy mindig hívogatnak, meg nem engednek pasizni, meg stb. Viszont ami most vagyok, azt nekik köszönhetem, és erre így most jöttem rá 30 évesen, mert amit anyától a tisztaságot, a főzést, ahogy vezetem a háztartást, ezt mind neki köszönhetem, az apunak meg azt, hogy ami vagyok, hogy a becsületességem, azt, hogy ahogy állok emberekhez, ahogy elvégzem a munkámat bent, ez szerintem nagyon nagy dolog.
2: Figyelemmel kíséritek, hogy mi van vele?
5: Persze, napi szinten.
6: Telefon, reggel, este.
4: Minden reggel így 9:30-kor vagy 9:50-kor szoktam hívni az anyát, hogyha nem hív, akkor én szoktam, de hogyha mondjuk nem veszem fel, akkor kb. 12-szer hív, igen, és ilyen 12 nem fogott hívásom van.
5: Ez a legnagyobb ajándék, amikor a gyereked azzá válik, akit szeretnél, hogy megjelenik előttünk, mert ha valami olyat is követel, akkor mindig feleségemnek mondom, hogy ez a kettőnk ötvözete. Két lány nem egyforma. Tulajdonsággal bér egyik, a tűz, másik a víz, de egyébként ők nagyon jó testvérek.
2: Kik vannak itt ezen a
6: képen? Ez az anyósom. Ez az apósom, meg a férjem, még hajdalon, fiatalon. Ez az a lányom esküvője már, itt a család. Ez a presszónk, ami volt, ami 17 évig üzemelt. Itt vagyok a férjemmel az esküvőnkön.
2: Apósod volt, aki
6: összetartott. Ő nagyon.
2: És az miben nyilvánult meg?
6: Hogy... Mindenben, ha egy disznóvágás volt, ha csak egy ebéd, egy vasárnapi ebéd, keresztelő, szóval ott ő azt szerette, hogy minden ott legyünk. Ő disznót is azért vágott, hogy a család egybe legyen.
2: Géza, hogy kedvenc környékeden vagyunk, Dunakeszin, a Duna mellett sétálunk. Mióta dolgozol ezen a környéken?
5: Hát 35 éve Vázgöd, Dunakeszihez a környék. Ami nagyon a szívemhez is nőtt, mert az egzisztenciám része ez a környék, teremtette meg, és ide nagyon szeretek járni.
2: Mitől olyan kedves ez neked? Mit szeretsz ebben?
5: Hát mert az itt hoztam létre azokat a épületeket, amikre büszke vagyok.
2: Ez a gyönyörű környék, ez fel is tölt téged?
5: Nagyon. Sőt, a családommal is, ha lehet, akkor nyáron, hétvégén jövök az unokámmal, a feleségemmel, és szeretünk itt tartózkodni. Ami a családomnak is nagyon tetszik, és szeretnek ők is ide járni. Ez 1971-ben 13 éves volt, amikor a apai nagybátyáim egy nagy felújításon dolgoztak. Ez a Károlyi kastély Székesfehérvár Csurgón, és akkor láttam, hogy milyen szép dolgokat tudnak létrehozni. Édesapám, apai nagybátyáim, anyai nagybátyáim ezen az építésen dolgoztak. Én egy ilyen vízfordó szerepet játszottam, és én akkor úgy döntöttem, hogy én is építőiparban szeretnék majd tevékenykedni. Szakmunkás lettem 75-ben, majd szakmunkások szakközépiskoláját végeztem levelező tagozaton, és 21 éves koromra mestervizsgás kőműves lettem, és attól a időponttól először édesapámmal együtt, majd 82-től önálló vállalkozó vagyok a mai napig is. Akkor a műemlékekkel foglalkoztunk, a környéken, templomok felújítása, Püspöki Palota Vácon, ezek érdekes és szép feladatok voltak.
2: Dolgoztál egy kastélyban is, ha jól tudom.
5: Igen, hát ez régen volt, 10-valány éve, Atyaújlak kastélyszálló, ami szintén egy nagyon szép feladat volt. Hát annak a helyreállításán dolgoztunk. Az őseink letették a névjegyüket, akár apai, akár anyai ágon. Nagyon jó szakemberek voltak. Amit megcsináltak, az nagyon szépen meg lett csinálva.
2: Meddig szeretnéd még ezt csinálni? Azért néha pihenni is kell.
5: Hát igen, hát nálunk ez úgy van, hogy Tehát ezt nem lehet úgy megunni, mert szép ez így, ez, ahogy van.
7: Szeretem ezt, mert egy csibészt hagyom. Így jön ide, oda egy ugyan a listelló, 5 centi, onnan meg megy fel a évvédő, 2 centis évvédőt, ami ide kijött.
8: Jó, akkor a évvédő mellé, akkor fel kell tenni, hogy egyforma csíkot lássam.
2: Nagyon Miklár itt él a faluban a unokákkal, itt többet tudtak találkozni, kicsi az Pesten él. Unokák jelentik neked már itt a jövőt.
5: A feltöltődést ők adják nekünk. Egy mosoly, egy mondat mindennél többet ér. Ők nagyon aranyosak.
2: Te majd mi szeretnél lenni, Flóra?
9: Építészmérnök.
2: Ó, és miért?
9: Nem tudom.
2: A papa ezt csinálja azért esetleg? És a papa elvitt már ilyen építkezésre, hogy meglátogattatok már?
6: Mit szokott mondani a papa neked, amikor mindig megyünk?
9: Ezt én építettem, és azt mondta neki, mindig mondani, hogy ne dicsekedjél.
2: Adrián, a kisfiú esetleg tovább viszi majd ezt a papa által, vagy az ősök által felépített céget?
0: Hát...
2: Vagy nem szeretnéd?
0: Meglátjuk. Igaziból egy szép szakma, maradandó dolgokat alkotna. Meglátjuk még. Van ideje.
2: De nem bántatok még semmit, hogy összeismerkedtetek, összeházasodtatok.
6: Ja, nem. Nem, én nem van. Én, ha újra kezdeném, újra ugyanígy. Mindent ugyanígy. Nekem nagyon jó a férjem. Úgyhogy. És itt van, akik utánoznak minket, azok a lányomék, mert ők is nagyon jó el vannak, nagyon. És ez nekünk már olyan boldogság, hogy ilyen boldogságban vagyunk mindjárt.
2: Adrián, te ezt a mintát viszed tovább, amit itt láttál a szülőktől, szüleitől?
0: Igen, követendő példa. Nagyon szoros a kapcsolatom anyukámmal, igen. És olyan szeretnék lenni, mint ők.
2: Ez amikor lennél elégedett az unokákkal, a gyerekekkel?
5: Sokat foglalkozok ilyen dologgal, hogy fejlődnek, és volt miért élni, mert amit már most is látok a gyerekeimben, hogy a mentalitásuk hasonlít, mert a feladatokat becsületesen szeretik elvégezni, és mi ezt kaptuk otthonról, szüleimtől, mi ezt adjuk át a lányainknak, mert azt mondják, hogy mikor magukat elülteti az ember, és aztán amikor a gyümölcsé alakul, akkor tud örülni az ember. És mi felségi megyőt, mi nekünk ez a legnagyobb öröm, mert nincsenek halmozott vagyonaink, mert mindig a munkával foglalkoztunk, de itt vannak ők, és ez nekünk mindennél többet ér. Gyerekkoromban, amikor építették apám a házat, akkor a kosárba vittem a alapba a követ nekik, szóval akkor nem gondoltam át, hogy ez nem egy olyan fizikai, nem egy könnyű szakma. De amikor az embernél eltelnek az évek, és a saját alkotásában gyönyörködhet, vagy jó emlékei vannak a megbízónak, az mindennél többet ér.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Baranyi Géza és családjának történetét ismerhették meg. Az MR4 3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért.
1: Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
2: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban 3 szólamra a Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
3: Triumfáló glászó. Leunglikon a rádióhozko lovárickó nacionálno glászó.
4: Teven bachtále romale. Kathe Ungriko rádióvó sajsunen perománi síb. Muroanav, Kvalla Gábor. Stojka Gyula, Kánesz, Hajleszko Pralo Sanyi Vorbi nagy esztumenge. Kadala Duj Pral, Anda Grasztáraj. Vonkodop Henen, Bigrasztesko Orrom, Nájrom. Irománi Csácsi Patyi, Ferik Hatarle Pure Sajszityolorom. Várekan Alerom, Patyi Vinas, Viromes, Vigázes. Zsutinas, Jekhávresz.
5: Délé szárakasztuk, Kordi Pirdam és Andrea Ulan tudta, ha is ne is szárasztuk, hogy fogadni szárdon ami. Ha Sándor azért Ulan tudta, hogy hát ami tenni manusra szám, és nabusz szakó fálozsan az pa már egy dada. Buttörti ne tura szillé, szó pénzen gérdini. Hát fajasz ami, hogyha Zsuti szárész az ami, hogy a már a hagyományi történetúra egy szeropré teremeni száraz. A kánk túl andat író hagyományot vakánk etre isztú, mert századik az pedig udvaraszi vakának rassz. És szárzsan azért Romingo, nagyon létfontosságú szaszkadó jószágó, mert hiszem szárzsan az, annak idején a szasz, vári szoszkó grasz, mindegy, hogy akár lemunda szasz, vagy bogó, de leszko családoszkó létfenntartási, ha te traimász szárpen az annak jön, hogy traimász pé, traimász, kadó nagyon báró szerep a szasz, André Rumengo trajó. Sándor akának, pikó devasz az kíváncsi akának, szárszi akának Rumengo trajó, André Grasztengo tartási, és szárszasz annak idején, annak már Purengo trajó, hogyha fajasztuk te volt biztos, hogy engedj egyszer, hát ez így állítsz a meg.
6: Mert ha majd is a delandaszt tűnöm, de már a kér. Ne isztom még egy kapajodin, ami sokárik adik a napjáról, de már most ez kell eszkó kér. Te saj volt bí, például mutáni pál púré. Én bizony, és napjáról már most ez kell a pál púré, mutáni púré, saj volt bí. Akkor lepus lemondar, hogy szárikod a hagyományon, mert kell lepúré, hogy andal grasz. Hát bizony lepúré. Nagyon grasz tári már most az, nálhiek, hanem szá, szavarajjén a mári papúré. A máró dad. Főleg a máró dad, a máró papú, ugye, tehát van mi, ugye, amikor a lábáról most kell legrasz.
7: Vagy egy durmutáni kompányérra?
6: A már én ipul, általában lerom. Lerom általában, ugye. Kon landal grasztra így az idáig is, vagy ezelőtt, vakanak oda a traim úgy zsíni. Nos, a kánapú sem mondaná, hogy a mányi a durmután, hogy a mányi szár szármódi pa mendi, katára már oda szármódi, kati, katára már a papot radint is pendim. Kadó hagyományi, kaszavoly, a családú családú zsal. Ande kasztán, de kodó rát, román rát, kasz fajle grasz, jába szélezek bogó. Ja, Vasilis, egy keske, ungrika, szalpen, az vagy román, ez keske. Kozalis, fatunk is szivaris. De kozalis, kanferik biciklasz az. Tájsa vargiat, mert kotrajó, tíli tájpelasz. Kozalis, idik, nem szedünk utána, rom semmi vese. De szaradint éppen, de most azt teszek bugó. Abba kozalis, már rosszkin kérem az. Ki kodope kodasz az, ott a vellis. Napa kodasz az, ott egy állandik kérdés, már tette pelle. Ahoz, az mikodasz az? Kana kernatkat, al majpuri rom. Báru is letudi. Tehát zsánat ki tánél, hogy útra mondta fogorú. Tehát kásátra besen azt élő, vagy körbe torvén az. Magyar a cégkávér, hogy kérdáj, hogy mi ráfedik ott okáj, egy kérlás pesz kúzlató. Hanem sorba zsánat ki, de pati vále szárfa illébe. Ugye, máskár dépon, de máskár palén, de máskár papon, de máskár csávén. Persze, hogy majd fedél ki tánél, kérdáj, szára kánál, tehát kánál, kátál most a nizka törni. A kánál nem orra gerén ász jóvó, hanem kodó kávér. Lén 40-esek kánál. Lestárvárd is a versengé, múzika. Ugye, bár román ez. Vagy letán a versengé. Ugye kadala, na kassa vészel amel is hovard és a versenge, etak, jeket emlégeti fedi, andó küskörös, hogy hibét, ugye, világjelme szakot genoszott komanos, ugye, leszko családó. Táj kadala, andó küskörös szakon, grasztára, ugye, hát kadala, egy kicsit rabult tepelen, hogy...
7: Tehát for, szóval, ez, hogy
6: forrösz ki manusz az? Forrösz ki manusz, hát, na forró viszi, na kána szinte zsaló manusz vala peszko. Ke kána tén a zsaló manusz vala peszko, trájú. Ke szinte zsal palettorod, de terődöl peszkét a lóvé. Ke tén a zsasz na ikhancsi. Te te zsasz? De si tu baro sumano san kadjes ka sei luma sei hoci jeste traisto. Te na jasa, palalati. La kana koda peno pal pal ja pe kodi vol ba kai pushle mandar mai ti hoje. Szárszáli szárdas pamendele grász. Kepende mangek, vagy borban, gröni borban, hogy dikló, hogy grasszikat, hogy tudva rassi, na is de ülesz kezi. Kik a dohagyomány, szamárodat, muklasz pamende, de nagyon sokáli. Na akkor jaj, kep hárói pakadíte borbi, és hajnú só, urodat náj. De viszont, muklasz pepet kocsaládok adé, hogy anda kattik a milvározott abban, de kérel anda pettes át, kérel rum. Ke káver, tud csígyenes anda marrom te kérez, hát hogy káver, meten a kamal. Anda mendek odorat, hogy grasztárasasz, a máron ípó. Ek adó, a mengi szíte lászle szperdal lindar. Lindar szíte lászle szperdal. Ke káver ezt a nastik lászle szperdal. Katari káver, katari kaszómalú. Az nájtú kancsi pása lesz, nájtú ki kancsi, sájvor bűzte sa, sájkere, sájkere sa zlatov, de nastik lesz a szperdal, feri katartó dat. Kata ketáni bárján, kata ketáni púlján, ke ketáni púlján, ki dadé sa. Fej katar kodosá lesz szperdal. Kata vi bútya. Lüzletul, legalább szártordon, szártordon lenge dant, ko desite sitáro, tu desitáro teke mainti, ke kodai angluno, ko kanadi keszbe leszte cite, tu keszle szote, penes tuande tuta, o szoj leszki dos, ke tute nagyaneszteszki dos, hokhagyos. Kajis on lüzletul, kodi. Te hokhagyos, bekáli se nasi kudosu, tu hokhavestu, saját tu hokhavestu. Ezt a janes palakodat tekenes, hanyos.

0: Mi kellettek indi, hogy nem igen szaszkod, de hogy például hohamlászé kávlászé grasszínza. Mi kellettek indi, hogy kanaljék, kamlászé hohamlászé kávlászé kellettek, hogy tánok, hogy kínálsz a romszárad, mint is említi zárdent, mingé. Hogy kameló kávlászé hohamlászé, a tudja beleted, mint így az, hogy ma, ez álma, ki kadále, kancsét ki búti, ikadi. És az inkrénász, ki tánál, hogy majd tudom utáni rom, natára kanál letérni rom. Hát kellettek, tánál inkrénász, hogy idegenokat a zsánat, kanál zsánat, vagy des vordona valamikor, vagy des opány vordona, vagy kadi példa fölé, vagy saj zsánat, mit randa vordona? Jenat pe jeko atrapo kaver da chimo kena tek kaver sarakana. Je kaver kodei zara din tipende. Hoje inti jas pelo to tena ho kaver le pure romes. Vai da carterno chavo sa chimo kena sabe tek kena les. Chimo kena sarakana. Akana tena les to samo pa des parto ravi san kerdo. E kade luma si agis. Tena kerel tu avri kaver atu chisha tu avri kristo. Sara ni tam niti sarmo. Sita diket pe kodo gras. Tu ke sita jane so tei les ki doshi abachi penen tu ke. Tu sita jane. Ke tena jane skadi. Kela dila. Romanes pe to tepen avtu ke.
1: Csacsikánok, volt például a mengé, és tényleg, hogy pejzletú biszárdan, hogy úzsos az üzletúra, tehát rom, kanap penasz, várj, szóval ripen azt a peszkomúj, tehát kodó csacsi moszasz. A kának pár, ugye, kodil a száma, hogy a ripen a peszkomúj, abban nájkodó. Nekánk, ugye, André, már vikadó, hogy káver világó, és szárszó penasz, ugye, igraztál engem rom, hogy egészen káver, és szárszó káver fajta üzletú, mert ugye rom, ugye, zsanasz, pírnasz, de szakon is szárszó, de hogy kon, bikinlasz ka kó, gáda bikinlasz, kirce bikinlasz, peszké, vagy csígyan, amiszor akkori üzletúra szász. Puri zsanasztál, André forrúra, penasz egy kurkusz anglál, ugye, hogy tena, kinyon avri grass, talpelen de mas mi ravelo fóra, ugye angla, egy szenca ásnasz kote inkább, amikor do gaukáj kamnasztezsán.
0: Kérdezel, hogy azt mikor de téle? Oké, tán neki den azt pelerom. Fászom, hogy itt is pendem, de derzsde, hogy új bordona, majd punto derzsen lesz, de bordona, sajke maj bút, vagy majd szerra zséne, vagy le barátori fel, a közvetlenik. Kinnász meg egy tán, tehát mi egy kavriszko, bizony csindul én azt tár. Szoszte, annak odake pati vinnász egy kavrisz, egy simon kinnász egy kavrisz pelerom. A bajot tesz azt lejékhez, Kodolink bojo sango kodosas. Sango kodosas ke chim mukrasi kauris. Zara kara so pangla so kane so. O izlet be, jes na ya izlet be mikada gindi hoy. Andi posoti opral. Ki kad ya jes ke ade na sardulmut. Andi posoti. Dulmut. Anglar bol de la pe kode. Mas kodi buti. Hoy mu dai vela svare sal skograski kode kun ja nas. Romes kograso mi mu dai vela mi kroda de skogra mu dala skorbo va sharteri thai kadal romidon. Atun chinas te slove. Ta izilande le mai pore rom. Odar tertile skado buli. Izela tanti po tsoti bizon hakinda tske grasis. Ke kadis asi pati vali buti. Da vi sunt. Kadi ke chene shosas. Na le kaver romeski bu vasolesko gras mu dala tanem nas ska kilo vete kilo grasi tabi tu vibun. Izela ske chene shani zona tanti po tsoti andre ta yavri juti nas le kaveris. Na sarakana. Na sarakana kat kana na ta fun bre mai najun. Ve tuma. Kana ka sai nasul ma si hoj. Bizon le roma kana je jekna pru dag ma shikra jene te traim befeli. Na ju chol lu ma si. Saradin ti spende mande mu rangu ne vorbe. Te na jaz. Nai tu kanchi. Zite jaz. Kodo mai feder pri la kana kasi autovuri. Ja lunga droma, ja va ko de ja vincha ja dur ja pa shal. Ro dro pro le kuptun tai. Kerem pengi bu ja udi. Kadi ka da ja la jaz.

0: Dojka Gyula Kánesz, haj leszko pralo sanyi vorbi nagy esztumenge. Kadala dúj pral, anda grasztáraj. Vonkodó penen, bigrasztesko orrom, nájrom. Irománi csácsi patyi, ferik hatar lepure sajszityolorom. Várek a nalerom patyi vinasz, viromesz, vigázsesz. Zsutinasz jekhábresz.
1: Vime szere palpáló tata is kanan zsalasztár, jeke kúr köszom a szigó, hogy szerhat szirdil a szopré. És a gázsengó népo, ugye akkor éppen lesz, hogy vándorló cigányok. Mennyi lesz az kodott csácsi pe, hogy a kánk, hogy kodala romó csikam azt éti telepedin pe?
2: Le tudom utáni roma papá már, hogy nincs ponás csikpen az kadi. Le tudom utáni rom valóban, aki kérdez az, hogy egyszer át szirdil a tel zsanasz, hogy egy kvátra pe kávér, ugye? Le rom, le tudom utáni rom, si állapotin az pektán valóban. De kadala máli, kadalina bakérsz. Katalában a kasai vántorló úr is a szarlé. Dolmutáni dromára pennat katalengé. De tamaron ípon a dromári. Száz dromára, u valóban csarakén az pengó tan, hanem gyanaz. Például a mani százó pennat, hogy ők vátra pokávra vátra gyanaz. Hát azért pennat lengé legázsia, hogy a vándor cigányok, hogy csarakén az pengó tan.
1: Mi emlék szeré palpárikán cínos a oroszim az, hogy én majd púri ronkét ánibesnász, és hát mindig azt a történetek ura vorbin az pé, hogy kanazsan az pedroma általába, hogy mindig szaszték azt a jelenség ura. Szóval kell reggó, hogy azt a nem igen kutyuló prómanós.
2: Kicsen a többen, ahogy bizony mesélén azt, hogy purulom kanazsan az andó forró, hogy dáran a dúra, mert a katar le múlé. Hát katar kodos, hogy tudom, hogy dáran kell kodó császbal. Mindig katarok, katar, hogy mindig tudom, hogy dáran ne katar le múlé. Hát bizony le purulom mesélén azt, vagy vorbin azt pakod, de hogy. De kának a tékának, de a tudom, sikern azt mondjuk, vagy vorbin azt pakad, ikán a legrassz úrnyítin azt kéri. Ilyen ez grassz tédik el várizó, vagy nem is le hatjár szungal, de ide genoszunk oda hatjár el, de hát szóperre tudom, hogy pekádi, hogy dolmutár, vagy duralum, alul sejtel, vagy latkodó, vagy szóval. Ale rompatyán a szandél a kadigetem különben. Én úgy ez romendár a sondém, abban mi pura romendár, mi mai terrendár, inke mai pura romendár, kombizom pe a kadi borbina, hogy igen, létezett. Létezett, én azt hiszem, mi pa morulítok oda pena, hogy igenis létezik. Létezik. Létezik, hitát attól csiszim. Kiándék oda szíté pagyatszó, le mai pura. Pendettük, hogy vasz hasonlán, ugye katale mai pura, és bizom, szendri bár, szóval, hogy kérdei kadi.
3: Maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, ohto, ohto.

Kurkodó Ungrikó rádióvó szasz, pe románi síb. Peje kurkodu var, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! Augusztus 15-én ünnepeltük Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját. Az ősegyházig nyúlik vissza a hagyomány, hogy Jézus Krisztus nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja Mária holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte. Az ünnep meglétéről a 7. századtól tanúskodnak írásos emlékek. Mária mennybevételét 847-ben 4. Leó pápa tette hivatalos ünneppé. A Nemzetiségek zenéje című adás ma román egyházi dalokkal jelentkezik. A műfaj egyik kiemelkedő képviselője Teodora Păunescu Cucă, akiről azt tartják, hogy a hangjával is képes megtéríteni az embert.

Teodora Păunescu Cucă az Olt megyei Lăljászka településéről származik. Ott található a környék legrégebbi fa temploma. Zenetanárként már több évtizede a régi ortodox énekek gyűjtésének szenteli ideje nagy részét. Első egyházi énekeket tartalmazó albuma az 1990-es évek elején jelent meg.

A nagy közönség Theodorápa UNESCO cukert Szent Konstantin a mártír havasalföldi fejedelem balladájának előadójaként ismerte meg. Második Szent Konstantin, románul Konstantin Brânkoveanu, 1688 és 1714 között volt havasalföld fejedelme. 1714-ben a török szultán megfosztotta trónjától és Isztambulba vitette, ahol a hét torony fogja lett. A törökök megkínozták, hogy árulja el roppant vagyonának a hollétét, majd 1714. augusztusában négy fiával kivégezték. A román ortodox egyház összekapcsolta a kivégzését hitével, és 1992-ben szentté és vértanúvá nyilvánította fiaival együtt. Az ünnepük augusztus 16-án van.

0: Szent Konstantin, a mártír havasalföldi fejedelem balladáját hallották, ortodox egyházi dalokat énekel Teodora Păunescu Țucă.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
0: Az ortodox liturgián az áldozás alatt azok az énekek hallhatók, melyeket románul pricsásznáknak hívnak. Az Úrhoz, Szent Máriához és a többi szenthez szóló dicsőítő és bűnbocsánatot kérő imádságok ezek.

0: Nemzetiségek zenéje című műsor a végéhez közeledik. Ma román egyházi dalokkal jelentkeztünk. A műsort meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.
1: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: A nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Od chleba sa teraz prenesieme k tomu, čo mu predchádzalo, k žatve. Žatva bola kedysi jedným z najdôležitejších období roka. Znamenala koniec dlhých mesiacov práce na poli a zároveň nádej, že úroda bude dobrá a bude dosť obilia na celý ďalší rok. Aj dnes sa k tejto tradícii vracáme a pripomíname si ju prostredníctvom rôznych podujatí. Napríklad v roku 2023, keď sa v Čemeri konal žatevný festival. Atmosféru tohto podujatia vám približí naša archívna nahrávka. Autormi príspevku sú Iveta Hruboňová a Jan Benčík.
2: 8. júla sa na poli pri Rybníku v Čemeri konali neuveriteľné veci. Postavili tam javisko, ohromne veľký stan so stolmi a lavicami na sedenie pre obecenstvo, menšie pre účastníkov prvého žatevného festivalu. To všetko s obrovským nasadením prichystali členovia folklórneho spolku Furmička pod vedením vedúcej spolku a predsedničky Slovenskej národnostnej samosprávy v Čemeri Alžbety Sabovej. Aby si tak splnili sen, usporiadať festival tradičnej žatvy a dožiniek. Celý festival bol súťažou, kto ešte niečo také dokáže. Kosiť kosov, hrabať, viazať snopy, postaviť ich do krížov. Pole s úrodou na dožinky poskytol čemerský podnikateľ Attila Bartoš. Skoro ráno začali pripravovať jednotlivé družstva frištuk, tradičné raňajky, ktorými sa ženci pred robotou posilnili. Potom sa chlapi vybrali kosiť v historických odevoch, ba aj topánkach verných obdobiu, keď sa ešte žalo kosov. Odborným zrakom ich sledoval porodca Ištván Mohaj. Kým na poli kosili, raňajkovali a koštovali, ďalší členovia družstiev krášlili a zutulňovali stany pri jazere, veď aj výzor šiatrov bol predmetom súťaže. Už počas žatvy pripravovali usilovní kuchári a kuchárky pre tú či inú obec, typický žatevný obed, ktorým počastovali gastroporotu, ale aj hladošov. Po ťažkom úvode dňa pod rozpáleným slnkom si v stanoch všetci, nielen ženci, pochutnávali na žatevných dobrotách. Obzerali si a kupovali remeselné výrobky a pozerali a počúvali folklórne súbory, ktoré vystupovali na javisku. Tie prišli z Ečeru, Čúvaru, Kerepešu, Čemera a Mlinkov. Kedysi sa konala tradičná žatva kosov v Sarvaši. A prečo sa rozhodli usporiadať svoj prvý žatevný festival a tým samozrejme započať tradíciu v Čemeri, to nám už povie vedúca spolku Furmička, predsednička Slovenskej samosprávy v Čemeri Alžbeta Sabová.
3: Ennek van egy korábbi története is, mint kisgyerek, én is állandóan anyukámnak a holmiai között turkáltam. Édesapámat nagyon korán veszítettem el, 3 éves születésnapomon temették el, tehát sok időt töltöttem édesanyámmal. És amikor a szekrényébe turkáltam, egyszer egy barna újságlap került elő, és kérdezem anyukámtól, hogy kik vannak ezen az újságon, hiszen az édesanyám, mikor én már kisgyermek voltam, már kiöltözött a népviseletből, és mondja, hogy hát az édesapáddal vagyunk aratásban. És kérdeztem, hogy mamicska, és ez hogy? Tehát ez meg volt hirdetve? És nem. Kinn a csömöri határban édesanyám meg édesapám arattak, és akkor fotósok járták a Pest környéki településeket, és spontán fotóztak. Tehát a rendezvény molinója, ahogy beérkeztettek a faluba a szüleim, vannak a képen, úgyhogy ez engem nagyon meghat, és nagyon-nagyon régóta készülök arra, hogy egy ilyen környezetbe ezt a képet újra fotózhassam a legkisebb gyermekemmel, hiszen ő az édesapámra nagyon hasonlít, és azt mondják, hogy egy kicsit én is hasonlítok édesanyámra. Persze ő ott a fotón 20 éves, én meg most már nagymama vagyok, mamika, de ez régóta álmom volt. Az aratás, nagyon-nagyon hálásak vagyunk a szarvasiaknak, hiszen éveken keresztül jártunk oda a csoportjainkkal Pest környékéről aratni. Ez nagyon-nagyon jó dolog volt, főleg azért ugye a szervezés az nem ránk hárult, mi csak oda mentünk és jól éreztük magunkat. De aki ismer, az nagyon jól tudja, hogy nekem a csömöri gyerekek, a csömöri fiatalok nagyon-nagyon fontosak. Tehát mindenkit nem tudtam oda elvinni magammal, és ezért gondoltunk egy nagyot 6 évvel ezelőtt, hogy szervezzük ezt meg itt Csömörön. Hát sajnos éveken keresztül nem tudtuk megszervezni, de most idén minden álmunk teljesült. Itt vannak különböző településről az idősebbek, fiatalok, és végre át tudjuk adni ezt a hagyományt a gyermekeknek, a fiataloknak, az érdeklődőknek, úgyhogy egy hatalmas nagy álmunk vált valóra.
4: Ako ste sa pripravili, koľko ste vymerali, koľko musia skosiť?
3: 5 méterszer 20 méteres a terület, és több szempontból bírál a zsűri, díjazza a kaszást, a marokszedőt, aki a keresztet rakja, sőt, a legautentikusabb ruhát is, és a tarló szélén elkészített früstököt. A früstöknek is ugye az a lényege, hogy nem zsolnaival terítünk ilyenkor, hanem ahogy őseink tálaltak, aludtejet készítettek, ezt beásták a földbe, hogy ne romoljon meg. Ez fontos volt, mert savanyú volt, ha ebből kanalaztak, nem kívánták úgy a folyadékot, mert ugye tudjuk, hogy a folyadékot ittak, akkor folyt róluk a víz. De hát azért egy kis borocskát megengedtek maguknak, illetve a kezdéskor pálinkát, és a legegyszerűbb dolgokat fogyasztották früstökre, hiszen az ebédet lovaskocsival küldték az asszonyok az aratók után, és az már egy tartalmasabb étel volt.
4: Aj teraz várja obed.
3: Áno.
4: Kedy bude obed a čo mali ľudia uvariť? Každý to, čo doma je zvykom?
3: Áno. Mindenki a saját arató étele után utána nézett, utána kutatott, hogy a saját településen milyen étel volt a jellemző, és azt készítik el itt Bográcsban, azt is egy zsűri értékeli.
4: A čo povedali v dedine, keď sa dozvedeli, že bude tento dnešný deň?
3: Először is nem akarták elhinni, hogy ők is ugye újra tudják élni ezt a szokást, és én azt gondolom, hogy nem is nagyon hitték el. Ezért gondolom azt, hogy jövőre itt nem csak a csömöriek, hanem hatalmas nagy tömeget üdvözölhetünk, hiszen majd látják a sajtóba, a képeken, és ezáltal mindenki élőben szeretné majd látni, hogy itt mi történt.
2: Rozhovor s vedúcou folklórneho spolku Furmička, predsedníčkou Slovenskej samosprávy v Čemeri Alžbetou Sabovou, pripravil Ján Benčík.

0: Ako som už hovorila, na žatevný festival do Čemeru 8. júla prišli súťažiť, ale aj sa len prizerať Slováci z celého okolia. Takto sa na javisku prihovorila prítomným podpredsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Monika Sabová.
1: Dobré a prekrásne popoludne vám prajem všetkým. Dovoľte mi, aby som v mene celoštátnej slovenskej samosprávy pozdravila vás tu v Čemeri. Počas uplynulých rokov sme obdivom pozerali na aktivitu miestnej slovenskej samosprávy, ktorá rad radom vymyslela také aktivity, do ktorých vedela zapojiť stredostaršia generácia aj mládež. Mohli sme sa kochať na ich rôzne vystúpenia doma i v zahraničí. Keď sa pozrieme na kalendárny kolobeh, nie taký mesiac, v ktorom by nevedeli Čemerčania odovzdať svoje tradície, ktoré obyčajne ešte nespracovali. Asi nie div, keď v júlovom mesiaci okrem tradičných detských táborov sen predsedničky Alžbety Sabo sa v tomto roku sa uskutočnil. Vymyslela začať v tradícii, ktorá odovzdáva našim potomkom letné pracovné zvyky tunajších Slovákov. V okolitých slovenských osadách Pešťanskej župy jún, júl prevážne patril roľníckym prácam, a to dožinkám. Od skorého rána rodiny, obyvatelia osady navzájom si pomáhali pri žatevných prácach. Vďaka patrí každej osobe tunajších aktivistov, ktorej záleží na tom, čo odovzdávame vyrastajúcej mládeže. Ďakujeme aj župnej samospráve, ktorá je organizátorom prvého žatevného festivalu. Prajem vám prekrásny umelecký zážitok.
2: Vážení prítomní, milí hostia.
0: To už hovorí predsednička Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Emeše Gimešiová Sokolová.
2: Dovolte, aby som vás srdečne vítala v mene Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy na prvom dožinkovom festivale v Čemeri, v rámci ktorého sa mohlo uskutočniť aj stretnutie slovenských obcí Pešťanskej župy. Na území Maďarska v našej župe sa nachádza najviac obcí, v tomto cykle presne 27, kde žijú Slováci, ktorí na svojom bydlisku založili národnostnú samosprávu. Tieto obce aj fyzicky sú vzdialenejšie od seba ako v iných župách a nie je to ľahká úloha zorganizovať pre nich takéto spoločné stretnutie. Veľká vďaka patrí samospráve a národnostnej samospráve veľkoobce Čemer, pánovi starostovi Štefanovi Fábrimu a predsedničke Alžbete Sabovej a ich týmu za organizovanie, že nám zabezpečili také úžasné prostredie, kde pri vhodných okolnostiach môžeme oslavovať našu spoločnú minulosť, naše dedičstvo, čo nás spája. Jedno, či bývame v Pilíši, na okolí Pešti, alebo na okraji Novohradu. Spoluorganizátorom dnešného programu bol regionálny spolok pripešťanských Slovákov Dolina. Ďakujeme aj za ich podporu a ďakujem aj našej poslankyne Alžbete Klimasovej za koordináciu cestovania zo severnej časti župy. Dnešným programom vzdávame hold našim predkom. Predpoludním sme predvolali atmosféru žatie v dávnych čias tu v Čemerskom Chotári. Popoludní dáme priestor našej hudobnej a tanečnej kultúre, našim krásnym krojom. Nech je tento deň o našej spolupatričnosti, o priateľstve, o kolektíve, aby sa každý z nás vrátil domov s veselým srdcom, sviežou dušou a krásnymi zážitkami. Prajem vám dobrú zábavu.
0: Ako vyzerala žatva kedysi a dokedy sa kosilo ručne, to sa kolega Ján Benčík spýtal Michala Pavloviča z Čemeru.
3: Abba az időben az emberek tudták, hogy körülbelül mikor ez Péter Pál körül történt, akkor kimentek a földekhez, a vetésekhez is megnézték, hogy milyen a összemorzsoltai kézbe, meg kettőt harapott, no, már kaszára érett. És akkor utána elkezdték vágni az árpát. Hát ugye először mindig az árpa volt, amit levágtak, mert az a legkorábban érő. Aztán a búza, rózs, és legutoljára a zabot vágták le. Tehát ez így történt. Hát hogyan történt ugye az aratás? Hát az ugye föl kellett rá készülni. Ugye a legfontosabb szerszám a kasza. Ezt meg kellett nézni, előszedték a régi kaszt, ami le volt zsírozva, olajozva. Megnézték, a kaszát kikalapálták, megpenték, aztán előszedték a nagy gereblét, a kisebb gereblét, a sarlót, amivel a markot szedték. Tehát minden eszközt összekészítettek, és majd elkezdődött maga az aratás. Általában az aratás hajnalba, tehát amikor pirkadt, már kint voltak a földön. És akkor elkezdődött a vágás. Tehát ugye volt a kaszás, most mindig attól függött, hogy egy kaszás volt, kettő, három, négy vagy öt. Tehát volt a vezérkaszás, ő ment elől, követte őt a barokszedő, őt követte a következő kaszás, és így egymás után mentek. Na most, amikor ilyen sorba csinálták, akkor ugye a vezérkaszás az diktálta az iramot. Ahogy ő vágta, úgy mentek tovább. Mielőtt az egészet elkezdték volna, levágtak egy területet, és megcsinálták a köteleket. Tehát ez a kötél, ez nem len kötél volt, hanem abból a búzából, vagy rozsból, vagy abból fonták össze a köteleket. Tehát az már vagy úgy volt, hogy általában előtte kimentek előbe egy kicsit lekasz, és megcsinálták, vagy akkor, amikor a többiek előkészültek, ezeket a köteleket elkészítették, és ebbe a kötélbe rakták bele a markot. Na most így elindult a kaszálás, hát ez a kaszálás az is megint egy művészet volt. Tehát az nem lehetett, hogy a tarló, ahol kezdtem, ott ilyen magas, a végében ilyen. Hanem annak, mintha egy vízimértéket rátettem volna, annak olyannak kellett lenni, hogy a tarló itt is ilyen magas, meg ott is olyan magas. Egy művészet volt.
4: A keď končili, tak ako teraz, tak v Čemeri čo bolo zvykom? Ešte v ten deň to zaniesli domov na dvor?
3: Nie, nem. Ez a kereszteket, ahogy itt lerakták, ez a gabona, ez még nem volt teljesen érett. Tehát cséplésre nem volt érett. Ez még ott volt kint a földön, körülbelül 2-3 hétig. Ott még érett.
4: A nyekradli?
3: Nyekradli. Gabonát lopni, az olyan istentelen bűn, elképzelhetetlen. Legalábbis itt Csömörön én erről soha semmit nem hallottam. Tehát elképzelhetetlen volt.
4: A ako sa pamätáte na to, dokedy sa takto žalo, že kosili? Kedy prišli potom stroje?
3: Kézzel aratni nagyon érdekes. Körülbelül 1965-ig, tehát még amikor a 61-től jön létre a nagy TS, és még azt követően nem volt elég kombájn, és még a TS-be 3 évig a brigádok, tehát ilyen brigádok voltak, Csömörön azt kell tudni, hogy ez egy ilyen kétlaki. Az asszonyok a TS-be dolgoztak, a férfiak az iparba. De az, a föl ilyen aratás időszakban kivették a szabadságot, és arattak. Tehát ugye mindenki tudott kaszálni meg mindent, és a TS gabonáját, ami az, természetesen az övéké volt, azt ők vágták le. Tehát majdnem ezer, mondom, 65-ig biztos.
4: A teraz, ako sa vy cítite tu dnes, že ste toto znovu videli?
3: Visszagondolok arra a fiatalságomra. Ez egy olyan ünnep volt, nem is tudom elmondani. Ahogy szokták mondani, hogy az élet, a gabon. Ez olyan természetes, persze természetes volt akkor. Ma innen visszanézve meg vagyok hatódva. Nagyon örülök neki. És a Erzsinek csak köszönet és hála.
0: Počuli sme Michala Pavloviča z Čemeru.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 19-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Dévle szerekhávtú mérromali, noroksi szanatácsibuná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Érzelmi festőnek tartom magam. Meséli Csámpai Rozi festőművész, aki a belőle áradó szeretetet és melegséget szeretné átadni a képeink keresztül. Az a legnagyobb öröm számomra, hogy a családommal állhatok egy színpadon. Meséli Farkasné Balogh Marianna táncos, aki már évtizedek óta népszerűsíti az autentikus szatmári cigánytáncokat. Csámpai Rozi festőművész egy puszta monostori zenés családban született, ám édesapja őt nem szánta muzsikusnak. A tehetség azonban más formában tört elő belőle, felnőtt korában talált rá arra a művészeti ágra, amiben meg tudja mutatni a benne rejlő érzelmeket. Különleges képeiből érzelemgazdagság, az élet szeretete és a lélek mély rezdülése árad. Kiállításaival bejárta Magyarországot és Európát. Évtizedek óta Budapesten él, de soha nem feledte gyökereit, családja és a falu közösség szeretetét. 2019-ben megválasztották a Magyar Tehetség nagykövetének, és azóta is sokat tesz a fiatalok oktatásáért. Vendégem a stúdióban Csámpai Rozi festőművész, aki bár zenész családba született, mégis a festészetben talált rá önmagára. Mikor érezted, hogy ebben a művészeti ágban fogsz tudni kiteljesedni?
2: Hát ez nagyon spontán jött, mert én hegedűművész szerettem volna lenni, és vittem apuhoz a hegedűt, mondom, apu, elhozom neked, talán a boci-boci tarka volt, vagy valami, és mosolygott, azt mondta, belőled soha nem lesz hegedűművész. Úgy megsértődtem, és teljes más irányba indultam el. Tehát nem akartam művészkedni egyáltalán, csak sértődött voltam, duzzogtam, és akkor azért leérettségiztem, jött a 2 lányom, és akkor döntsd el, hogy mit szeretnél. Tudod, érettségi után, hogy mégis mit szeretnél, de már akkor volt 2 kislányom, férjem, és templomba jártam, hogy adja meg, hogy mi az, ami dorombol a mellkasomba, és nem jövök rá, hogy mi az, ami ki akar törni belőlem. És majd egyszer a templom után hazamentem, önkénteskedni akartam idős embereknek a templomon keresztül, hogy valahogy elfoglaljam, lenyugtassam a lelkem, de nem jutottam el a papig, mert nem mertem oda menni. És hazamentem egy este a templomból, és akkor elkezdtem rajzolgatni. Amikor a 3-at megrajzoltam, akkor teljesen felszabadult a mellkasom. Na mondom, ez lesz az a festészet. Mindjárt vettem kemény kartonpapírokat, rajzoltam, a szomszédok kérték, hogy hagyj tegyék ki a falukra, én akkor már nagyon büszke voltam, ugye, és kérdezte a férjem, hogy mit szeretnél a szülinapodra, mit szeretnénk, nem kérdés, egy festőállványt. Így alakult a művészetem, akkor beiratkoztam Gici György mesteremhez, és ott dolgoztam. 7 évig napi rendszerességgel mentem, mert annyira itt hallgattam a szavait, annyira érdekeltek a dolgok. Én jól éreztem ott magam, de még nem is végeztem. Felkértek a műcsarnokban a holokausztra, festjek egy festményt, és 110x90-es vászonra festett egy festményt, ami egy nagyon gyönyörű, törékeny anyuka, fél oldalt hajtja le a fejét, és mintha kinn is, meg benn is lenne az a kis baba, és egy költészet is kijött belőlem. Hihetetlenül jól sikerült, amivel rögtön ki is jutottam a műcsarnokból Berlinbe. És ugye a költészetem is nagyon csodálatos volt, ami arról szólt, hogy itt van a kinn is, benn is a baba, ti anyák, végtelen kiszolgáltatott asszonyok, anyaméhetek be sem gyógyult, már is itt hagytatok. Miért ez a döbbenetes halál? Ti élők, fogjatok össze, hogy a múlt szörnyűsége ne ismétlődjön meg. Na, ez eljutott Párizsba, a költészetem, a festészetem, onnan kaptam egy telefont, hogy én lehetek a címoldalon. És ez is egy gyönyörű dolog volt, Amerikából is jöttek, mindenhonnan jöttek, még Koreából is jött egy professzor, hogy én mit csinálok a gyerekekkel. De ezt tudni kell, Erdély általános iskola, az egy nagyon vad iskola volt, és én a 7. kerületben tanítottam először 2 évet, és azt mondtam, nekem ez semmi, nem. Ez engem nem szolgál. Nekem kezdeni kell a mélyről, a gyökerektől. Nem félek tőle. A legaljáról felszedni a gyökereket, ami beletapadtak, belegyökereztek abba, hogy én cigány vagyok, nem érek semmit. Ebből nagyon nehéz volt őket felrángatnom. És még azzal, hogy nyitottam egy olyat, hogy ki mit tud. Ebbe menne volt a vers, az ének, a festészet, a tánc, a zenekar, minden. Eljutott a képzőművészetbe, énekiskolájába, Megasztárba, Varga Norbi. A Zolika, tehát vannak itten olyan dolgok, azok mind az én tanítványaim voltak.
1: Akkor te tulajdonképpen nem csak a festészeti technikákat tanítottad meg, hanem egy olyan pozitív szemléletet is átadtál, ami belőled fakad, meg árad.
2: Pontosan, igen. És nem csak gyerekeket tanítottam, suhancok is voltak, felnőttek is voltak, és felnőtt embereket is ugyanúgy tanítottam, meg dankóros, meg autista gyermekeket. És a 7. kerületből jöttek csoportonként hozzám, ezeket is 7 évig tanítottam, együtt közösségben megtanultunk, hogy elfogadjuk a másikat. Mindig erre vágytam, hogy akkor mutasd meg, légy szíves, amit adott neked a Jóisten tehetséget. Rózi néni, én nem tehetem, én cigány vagyok, én nem érek semmit. Na, ebből nagyon nehéz volt őket kivernem, de sikerült. Tehát annyira kiépítettem a belsőjükből, hogy igenis büszke legyél arra, már ha te cigány vagy, akkor mutasd meg, hogy mit tudsz. De mindig megkérdezték, Rozi néni cigány? 2 helyek között voltak, tudod? Mondom, igen, az vagyok én is. Akkor már felszabadult minden, örültek, és azt mondtam nekik, én cigány létemre felküzdöttem magam, ti is ilyen egyszerűen fel tudtok, csak akarni kell. Szorgalom, kitartás, és de nagyon szépen működött minden, minden velik nagyon szépen működött, ami 20 évig tartott.
1: Amit magadnak képzeltél karriert, azt most hogy látod, hogy azt megvalósítottad, vagy már túlszárnyaltál azon, amit elképzeltél magadnak kisgyermekként? Még nem. Vannak olyan célok, amiket szeretnél megvalósítani?
2: Nem. Azon nem léptem túl, hogy én nem hegedűművész lettem. De viszont itt meg mindent elértem. Tehetség nagykövetévé is választottak, akkor kitüntetett az Anna Bálon a Kocsis Máté, páratlan művészetemé, munkásságomért. Kaptam díjakat, most meg ugye saját falumban megtörtént a csoda. Nagypapám 60-ban zenélt, ott is laktak, és lement Pusztamonostorról a gróf. 60-ba a városba, és meghallotta a nagypapámat zenélni, és rögtön alkot kötött vele, hogy házat vesz neki a gróf, élelemmel, tűzifával ellátja őket, csak tized magával menjenek abba kis faluba át. És átmentek, hamar megvolt az egyenség, ott is ragadtak, ott maradtak, majd nagypapa ugye bekerült a háborúba, sokat szenvedett, és mikor visszajött, akkor már tüdőtágulat, szívtágulat, és nagyon nehezen vett a levegőt, de a hat fiát megtanította zenélni, cimbalos, bőgős, híres embereket tett belőlük, és ugye, mikor a nagypapa meghalt, akkor folytatta

0: szülőkkel. És soha nem éheztünk, ami én nagyon boldog vagyok, ez egy nagy közösség, ez befogadott bennünket, mivel mi voltunk ott, mivel a gróf ugye odavitt bennünket, mi voltunk ott csak cigányok, ott cigánytelep még ez az nem volt. Abszolút nem volt. Puszta monostor, az mégis a szülőfalu, hogy oda ajándékoztam a gróf kastélyba, ahol a nagypapám, az apukám letette a voksát, én a harmadik generáció letettem a voksom, de nem is azért, hanem ez szívből jött, hogy én is adjak a szülőfalumnak, és hazaérkeztem, otthon vagyok. Ugye a képeim az belőlem születnek, és azok ott vannak, és fele részem otthon van.
1: A képeiden keresztül is ez a pozitív életszemlélet, ami belőled árad, ez a melegség, meg a szeretet, ez megjelenik. Mit szeretnél üzenni a képeiddel?
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én mindig azt mondtam, hogy én az embereknek festek, nem magamnak, az embereknek. Hogy befogadóbb legyen, a lelkemből festek. Amit a optimizmust kisugároz a lelkem, az kerüljön a festményemre. Mert azt mondják, olyan melegséget áraszt a festményeim, ahogy ki vannak rakva, ne ezt szerettem volna, és az, hogy érzelmi festő, hogy érzelemből festjek, ne. Tehát a lelkem irányítson, és ezért pozitív, mert én is ilyen vagyok, és határtalanul tudok szeretni, nem rossz indulattal teszem ki a nézők elé a képeimet, hanem füligérő szájjal mosolyogva lépjenek tovább a festményeimtől.
1: Ez át is jön a képeiden. Úgy tudom, hogy Munkácsi Mihályt tekinted példaképnek a művészvilágban. Mit jelent ő számodra?
0: Talán az élet sorsát. Az, hogy én érzem benne, látom benne azt a belső érzelmet, amit én ki akarok fejezni, azt ő is kifejezte. Én minden technikát kipróbáltam. Ha nem próbálom ki, akkor én belebetegszem. Ki kellett próbálni, és amelyik jön lelkileg, belemegyek, visszabújok a lelkembe, onnan a vászonra, és amit kiad a lelkem, azt hagyom jóvá. Tehát én nekem mindenképp kellett próbálni, és a Munkácsi Mihály, nagyon sokszor elolvastam a két kötek könyvét, ő ragadta meg az én lelki világomat, hogy olyan őszintén, becsületesen, amikor én is kerestem a rajzaim, vagy bemutassam, azok az izgalmak azok, hogy előre juss, törj előre, tehát ez bennem is ugyanúgy lezajlott, mint ő benne. Festészete az meg kegyetlenül csodálatos, az szerintem nem is lehet, senkit nem tudok hozzá hasonlítani, amilyen természetesen át tudta adni, olyan, mintha élnének, de nagyon
1: utánozhatatlan, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
2: A Borsodabau Zemplén vármegyében született Farkasné Balog Marianna már évtizedek óta jeles képviselője a szatmári női cigánytáncoknak. Mint mondja, nagyrészt férjétől, Farkas Zsoltól, a Kámóró Budapestben vezetőjétől sajátította el a térség hagyományos tánckultúráját. Számos nagyszabású előadásban szerepelt már, emellett pedig évek óta tanít felnőtteket, gyerekeket egyaránt, a fővárosban és országszerte.
3: Mesélj egy kicsit kérlek a kezdetekről, hogyan találkoztál te a cigánytánccal és mikor?
4: Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nekem eléggé hosszú az utam, hogy úgymond. Én Borsodból származom, Sárospatakról, a férjem pedig Máté Szalkáról, Farkas Zsolti, ugye a Kamoró Budapestben vezetője. És a találkozásunk 31 évvel ezelőtt volt a Lindri Táncszínházban, Balogh Béla vezetésével. Most azt tudni kell, hogy én gyerekkoromban táboroztam nagyon sokat Zsigó Jenő táborába, ott már megismerkedtem a cigánytánccal, így a szatmári cigánytánccal úgy mondom, mert mifelénk azért teljesen más volt Borsodban, meg gyerekként nem is igazán foglalkoztam én a cigánytáncokkal. És amikor Budapestre felkerültünk, akkor ugye a

0: Ах, щедър е животът! В ден пак есенен и топъл, гръб до гръб с най-кривото дърво над пътя към лозята, пак ви казвам и повтарям. Щедър е животът! Кацат по гроздовете му скурци. На скута му лежи дете с опръскани от мляко буски. В тревата скърцат скакалци, калинки-боровинки зреят, дрънкат гривни острогърди циганчици с груби гласове и тесни длани. Едно момиче бърза. Къде отиваш, хубаво момиче? Земята е суха, тревата е топла, а някой цял ден тоя час е чакал. Ах, щедър е животът! Стига един миг само. Да усетиш как облаците се събират, как есенията развяват жилови крила, как се затваря безплода на някоя дръвче сърцето и как се влива глътка вино в твоето. Тихо, дзънно, звънкат гривни, грозди пука и крила шумят в пръстите, на устните. Един миг сам. В тая твоя щастлива земна гънка, пълна с живот и страсти, плодна.
1: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Света Океасева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető, Makai Ildikó köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival, emlékezetes előadóival és értékes hangfelvételeivel találkozhatnak. Mai adásunkban a Radosinai Naív Színház, Radosinske Naivne Divadlo, Niekto to rád Slovenske című zenés játékának dalaiból hallhatnak válogatást. A cím játékosan utal a világhírű film a Van, aki forrón szereti címére, miközben a szlovák identitás és a szülőföld iránti ragaszkodás gondolatát állítja a középpontba. A jubileumi 50. színpadi bemutatóra készült zenés játék szerzője Stanislav Štěpka, a zenét Ljubica Čekovská szerezte. Olyan zenei világot alkotott, amelyben a szlovák dallamvilág természetesen ötvöződik az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel. A mű József Murgás, a kiváló szlovák pap, festő és feltaláló életét idézi fel, aki az Egyesült Államokban végzett munkájával a vezeték nélküli távírózás úttörői közé tartozott. Története összefonódik azoknak a szlovák kivándorlóknak a sorsával, akik a 19. és 20. század fordulóján új életet kezdtek Amerikában. A zenés játék dalai egyszerre idézik meg a szülőföld iránti ragaszkodást, a honvágyat, a reményt és az új világ hangulatát. Hallgassák szeretettel mai zenés összeállításunkat!

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Radosinai Naív Színház Nyíktot a rád, Szlovenszke című zenés játékának dalaiból hallhattak válogatást. Ljubica Csekovská zenéje a szlovák dallamvilágot az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel ötvözi, méltó zenei keretet adva József Murgás és a szlovák kivándorlók történetének. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője, Dózsa Zenta nevében a műsorvezető Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra!

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Az elhangzott műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.